0: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomása. Szem szeretet himnuszai. Babics Mihály előadás következik.
1: Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini Panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha, a kertkávéházban esténként elsőrendű zene,

0: Radio D, your gramophone station.
1: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol a viszontlátás reményébe, Károly.
2: Kapitopál honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

0: egy modern kisnőnek van igénye épp elég. Csak annyit kérek tőled, nosza vegyél egy fulét.
1: Meg egy kis autót nem, de az se baj, ha csak pakár. Egy mert bundácskát persze, avagy akár kettőt mindjárt.
2: Nem szeretem én, ha egy férfi erélyes, jobban legyed, ide szed, oda legény. Szeretem, ha szót fogad nékem az édes, mert kifajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha szép szóra netán nem vigyázna, mint egy örökeny gurú üvöltök én.

0: Nem a hűvös völgytáján, hanem inkább a sobárhegyen.
1: Nem vagyok egy teszi, de tesz oda férfi. Nem vagyok egy rakti, de rakd oda legény. Megmondhatod bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívajos nem vagyok valóban én. Szeretem a csendet, a rendet a házba, az utolsó szó legyen mindig az enyém. Mert ha vélem bárki, de bárki vitázna, itt egy őrült kenguru üvöltök én. Nem vagyok vadember, sőt nagyon szelíd vagyok, csak csipek harapok csupán. Nem vagyok vadember, sőt szelíd vagyok babám, mint a filmen a szoroszlán. Nem vagyok egy teszi, de tedd oda férfi. Nem vagyok egy ragdi, de ragd oda legény. Megmondhatok bárkinek tőled, ha kérdi, hogy szívbajos nem vagyok, valóban én.

0: Hallo, hallo, liebe Jazzfreunde. Hier ist das Helmut Zacharias Quartett. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias. Den Helmis Bebop Number One.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan.

jó siboran, ezt itt meg a japán lány. Sőt a kalagi lobánc, meg a tiroli vadász, meg a piros hadúász, és így szó nyerem.

avesse asciugo otto schiva. Ciò che è certo io uiro a sud in

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a magyar nehézbombázók Oroszország felett cimmel a Magyar Királyi Honvédség haditudósító századának rádió közvetítését adtuk hangfelvételről. Beszélt Budinszky Sándor.
2: Beyond the busy highway, beyond the city strife, we highly treasure

ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemén. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát is csak ő majd kezdem.

tanulni ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész,

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: And now we're going to ask Count Basie and all the cats to swing on down to the tune called Swing Brother, Swing.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizon krémmel ápolják.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben!

Van egy dunaparti favillám, ritkán üt csak bele a villám. Jöjjön oda baba, úgyis tudom magad, régen spórol rám. Elmegyünk majd vadul evezni, angyalkámnak fogom nevezni, és ha pucit akar, egy csöppet se zavar, tessék szerezni.

0: Is the sweetheart you married the husband you expected him to be? Has the war created new problems for you in your marriage? To answer these and other personal problems brought in by your friends and neighbors, Arid presents John J. Anthony, founder of the famed Marital Relations Institute, in a brand new program of daily sessions of kindly and helpful advice. Just as Mr. Anthony, by examples in this studio, is helping thousands of men and women solve their personal problems, Arid, too, is helping thousands to solve the important personal problem of underarm perspiration. Arid helps you avoid perspiration damage to clothes and safeguards friendships. Use Arid every day. It helps stop perspiration safely, and at the same time, Arid is a most effective deodorant.
1: A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.
2: Ladies and gentlemen, tap of Hungary in the ring.
1: Első tehát, Papp László Magyarország, második Wright Anglia, harmadik a középsúlyban Fontana Olaszország. Ezzel Magyarország ma már itt a boxoló arénában a második győzelmet aratta, a vívócsarnokban pedig a harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Mindent, ami villamoság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok.

0: به بوده درش لینه ده فوشی ده دار
1: گوبین

Ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab paras, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására, a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet. Külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, Kati, hallgass rám, néked szól a muzsikánk, itt elégünk édesebb vagy, mint a poposzfán. Hárman vagyunk ide kint, s mind megesküdtünk, hogy csak érted vesztettük el, ha jó tanítunk.

tenyeremen hordom, lehozom a csillagot én, csak a szeme rám.

Hiszem aki kegek bekét, kezemben magán. Mert hiszen a szívemért egy szívet kérek én, és ezért cserébe mennyi jót ígérek én. Te nyeremen

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Fogorvosától toldi műfogat kérjen!

harc a vigaszért címmel Török Szofi verseiből előad Gubbi Hilda. 1942. Iszonyú év, mely nem méred már az ő életét. Nélküled dübörögsz tovább ostoba idő, s nem tudod, hogy a kincs, amit vinni rendeltettél, már nincs veled.

klämmer Össen i Langkull och Össen i Jubel med mål.

0: ville de Kettersheim.
1: Bántottuk egymást, felejtsd el.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Kérem a következő számot.
2: És a következő jelentkező fog szerepelni.
1: Aki egy férfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
2: Most zongora kíséret mellett énekel. A műsor itt van vagy ott? Benyújtott rám? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
1: Sora kérem szépen, négyes, van kettő sora?
3: Négyes, van magyar nótán az élet.
1: Így folyik a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
4: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol, úgy.

0: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.
1: Rádió Budapest, kedves hallgatóink! Rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Éve került Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vilmos. Mária, Szeretki Cita, Antónia, Ponti Hanna, Bálint, Sárdi János, Panni, Kismanyi, Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán, Gyurátus, Járai Ferenc, Kossuth Lajos, Földényi László, Draskóci, Solti György, Báró Simonics, Pártos Gusztár, Brigitta a felesége, Haraszti Miki, Herbert von Waldhausen, Fáj Béla, Görgei, Szent Iványi Béla, Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Bittentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós,

kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom. Mint a cukrot úgy szeretlek, mint az árnyék úgy követlek, sejhaj, szöszke angyalom. A legény élet kutyának való, épp ezért busuljon a ló. Mert bizony kétszer kettő, az nem három, enyém leszel, még a nyáron sejhaj lesz lakodalom.

I am, you are, she is. He asked them to your kitchy delish. I will, you will, she will. Ön a legelső, helyes civil. Így most már tudnánk perfekt angolul. Tanulhat tőlünk minden angol úr. I am, you

0: Himbaj, ez az új táncosik. Egy hölgy egy úrnak a karjába siklik. Nincsen nézebb, aki hisztériás. Hölgyek, urak, ez a gyógymód csodás. Szívemben titokban ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mind más ahány, s erre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de ha táncba himbáz, a titkot sikerül kitalálni. Himbá tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, szoríts jobban,
1: most tudd meg, hogy mi a tánc.
0: A szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma minden titkot kitárod, ha csak el nem hibázod. Tánc!

Olyan szerelmes vagyok beléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, Istenem, de boldog vagyok. Te vagy szívem,

Bárdi Csui Kölni víz. Kapható kizárólag Bárdi parfümériákban. Rákóczi út 1, Rákóczi út 50.

Eggnop, az élet célja, egy volt csupán az ég. Máma legázol mindent, robotba dönt.

0: A slágert kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsíró, a sláger ez lesz. A párok nyílnak itt az ősz, s eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csin felé a fő pincér. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádión át. A verki ezt nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, tütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, megy erre nézve eltérő. A sláger ez lesz, a sláger ez lesz, ahol csak testen szól a jazz. Nos, példakép, itt van egy sláger. Nem komponálta volna meg Wagner, vagy más tehetségtelen fráter, ezt én tudom csak művésznő.
1: A sláger kérem abból áll, komponista komponál, szöveget ír a kávéházi versíró, s a komponista áradozva felsír, ó, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ős, eldalolja egy dizősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a fő pincér, a sláger ez lesz. A sláger ez lesz, ami aztán lesz, az rémes lesz, gramofonba suttogják, s valahányszor otthon rádiózik, hallja rádiónál. A verk lesz nyekergi, és bárhol ülni szenvedés, fütyüli már a pékinas, ha ráérő, nincs vélemény, mely erre nézve eltérő, a sláger ez lesz, a sláger ez lesz.

0: Nederlandse omroep Hilversum 2.
1: Sió fog a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítás a községi tájékoztató iroda állt.

on your toes. See a pretty penthouse, top of the

országúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár. Húz a között piros pipacs, nyílik a kötés. A lányhoz így dalol, a vidám legény. Kislány, mi van a puttonyban? Hadd nézzem meg süttyomban. Piszkét viszek én sárosra, a szomszéd városba. Szívem dobog a zubbonyban, hozzád jöttem puttonyban. Én majd segítem.

országúton megy a kislány, virul a határ. Messze fut a nyúl, amerre csak jár, húza között piros pipacs nyílik.

Jó anyány kurta szoknyát hordtak, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódultak ők. Jó atyáink büszke mellén hódította szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ez fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

0: Kimint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 ezer forintot nyerhet.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Remember, if dandruff is your problem, ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo. It's the only shampoo made whose guarantee to remove dandruff is backed by one of the world's largest insurance firms. No other shampoo can make this statement. Ask for Fitch's Dandruff Remover Shampoo at your drug or toilet goods counter, beauty or barber shop. Fitch is spelled F-I-T-C-H.
1: El kell jönni minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibevevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

aki kurni jár. S nyugodtan alszanak, még fülük beszól a gitár, s a szakszofon. De nékem, ha ezt a ritmust hallom, érzem, a szívem dobogni kezd már, a rumbát táncolom. Ma éjjel, ahol is táncol fenn az égen, két felhő között megáll, és vidáman nézne rám. Rumbáznak a csillagok, aludni ma nem tudok, mert reggel kilencig folyton csak

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Egy perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

0: Város néhozzám olyan édes,
1: csak kár, hogy az édes már 80 éves.
0: Én legszívesebben ma lefeküdnék, te inkább egy kocsmában még. Juh, hey!

0: taas pontom. Nem bolondság egy családi ház, mert a boldogsághoz kell egy édes otthon.
1: Ami olcsó, nem ráz.
0: Összkomfortos négy szobás kis fészek, álmok álma esküvő előtt.
2: Ebből élnek aztán jól az építészek.
1: Meg a pénztől.

rajon egyli bakol, neki kis baba, hogyha szabad, maga várom a korzon, pardon. Gágá! Azt hallom magáról, hamis az üzája mája. De hát

C'est le cri de tout Paris qui chante, qui sourit.

sok ára el vagy örökre szívem. Soha se tudod meg, hogy úgy, mint én, nem szeretett még senki sem. Érzem, hazudni fogok neked, mert azt akarom, hogy szeress.

steht édes, ha mégis elhagyunk.

0: ein guter Gedanke. Alles besser hören mit den Valvo-Röhren.
1: Kedves hallgatóink, dr. Szent Györgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
2: Kedves hallgatóim! Néhány napban ott megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett a Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

posta kocsi döszögött a poros úton, vitte a sok rózsás levélki. Szőke hajú dédanyámnak is kacsóját a lopagok sorban úgy kérték, amióta

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután elnapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a Magyar Demokrata Pártok, a Független Kisgazdapárt, a Parasztság, a Szociáldemokraták és a Kommunisták.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha, doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy ilyen foly finomat, doktor úr.

Doktor úr, maga de jó pofa, doktor úr, maga nem szól soha. Doktor úr, maga csak simogat, doktor úr, nem láttam én úgy éjek oly finomat. Doktor úr, magára spórolom, doktor úr, ez csupa jó dolog. Doktor úr, a szívem már lefatik, csak nekem rendeljen holnap köztől hatik.

doktor úr magára spórolom. Doktor úr, ez is a jó dolog. Doktor úr, a szívem már patik, csak nekem rendeljen holnap összelhatik.

0: A Szabad Magyar Rádió hívja a magyar hallgatót.
1: Rádió Budapest 2 és a telefonhírmondók. Kedves hallgatóink, a rádió zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszeit szólt.

0: Hello, hello.
1: Cato camarad, che di cioccolo, il tibor.
0: Puoi dirti?
1: Hogy én magát, jaj, hát nagyon.
0: És maga engem? Halló!
1: Halló! De kérem, halló! Központ! Halló! Központ!

Központa, kérem, halló! Na végre! Csatóka, csak azt akarom mondani, figyel! Na figyeljen! Angyalkám, ha szeretsz,

szívében számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében számomra már hely.

nekem úgyis maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, benben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, Bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

kochana, mein Papa von Gibril.

Balaton Lelle legdisztingváltabb üdülőtelepe Fabini panzió. Óriási árnyas park, saját fövenyes strand. A szobákban hideg-meleg folyóvíz, országos hírű konyha. A kertkávéházban esténként elsőrendű zene.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Orion Rádió, a világesemények krónikása, a mindennapos mulattató.

ojos, vida si muy cosa. Egy kés, sima lépés tettünk, szívünk már tüzesen ég. Aztán, hol lépésbe megyünk, elolvadunk, mint a jég. Ringfok, ezt a dzsemma vígan húzat, ringfok, angolba a ritka húzat, ringfok, átfok, mit akar szívem?

0: Germany calling. Germany calling. Germany calling. Here are the Reichsender ambush. Station Bremen and station DXB on the 31-meter band.
1: Következő. Ének, szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940. 1940. év, új év.

corazón será. Y en aquí debemos irse, o mi cuchillo.

Tibor a jobb hátvéd helyén van, és Buzánszki a jobb szélső posztján egy pillanatban az angol térfél közepén. Most ívelődik át Budai felé a labda, aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól! A játékvezető nézi már az óráját, amikor Remzi vágja most előre a labdát, és aztán vége a mérkőzésnek! Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal! Zúg a tap! 6-3-ra győzött a magyar csapat Remzivel!

0: Wenn jetzt nichts kommt, gibt's ein Malheur.
1: Emma, Emma, wo bleibst du denn?
2: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.
3: Mibe kerül egy örökíró?
4: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
3: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
4: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
3: Hol kapható az Akron örökíró?
4: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
5: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.

0: follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Lótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.